Damn.

0: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Gotta get that.

Idestóval lassan két évtized, ahogy reggelente úgy köszönök be, hogy ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Csak hogy régebb még hozzászoktam alkalomattán tenni, hogy és ne felejtsen el belépni a Facebookra, csak hogy időközben változtak a dolgok. Ma senkinek nem kell szólni, hogy belépjen a Facebookra, mert a soha nem lép ki belőlem. Sőt, ha valaki kidobja, akkor csodálkozik, hogy hát ez hogy történt meg. Változnak az idők. Június 4-e van, egy perccel járunk 6 óra után, és szól már a Wecker szimfóniája. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Avicii, és ébresz fel, wake me up, 6 óra múlt 9 perccel, csütörtöket mondunk, június 4-ét írunk, és Trianon miatt sírunk már nem tudom mióta. Igazán túl kéne ezen lépni, nem szabad elfelejteni, de túl kell már lépjünk ezen, tehát emiatt jajgatni már nem tudom, több mint 100 éve, szerintem nem azt mondom, hogy hülyeség, de tiszteljük a múltat, de ne engedjük, hogy visszahúzzom, jó? Én a jövővel foglalkoztam ma reggel, és bár itt szóba került, hogy ne feledjen el belépni a Facebookra, volt, amikor reggel jó jött ez a tanács, ma már nem kell, de nekem nem az első dolog volt az, hogy gyorsan megnézem, hogy mi a helyzet a közösségi életben, hanem hogy milyen időjárásunk lesz, és nem a mai nap érdekelt annyira, hanem a szombati. Ránéztem, így elsőből láttam, hogy van egy felhő, benne szürke felhő, benne egy ilyen lila, talán inkább magenta színű villám, és alatta három ilyen sötétkék pötty. Az rossz időt jelent. Nyilván, ha az csak egy órányi abban a, azon a napon, akkor is kiteszik ezt a grafikot. Úgyhogy rákattintottam, és amikor megláttam, tudják, mit mondtam? Na, hogy mit mondhattam? Semmit. Csak kiadtam egy ilyen hangot, hogy és utána, hogy te jó ég. Á, bizony. Ugye reménykedtünk abban, hogy talán szombaton, amikor ráadásul mindjárt indítjuk a játékot is ezzel kapcsolatosan, tehát Homorod fürdőn szabad ég alatt szeretnének tekbolozni nemzetközi versenyen, hogy nem lesz eső. Hát, bekékült a teljes nap, ráadásul a valószínűsége is megnőtt 60%-ra. 40-nel indul, hogy az éjszaka folyamán, délben már 60%, este 9-re esik vissza 40-re, és eső. Egész nap. Még jó, hogy a vasárnap az, de hát ott is pont a legrosszabbkor. Délelőtti órákban 55%, hogy leszakad az ég. Addig nem nagyon lesz eső, tehát erre nem is nagyon panaszkodhatunk. Talán ma estére jönnek esőfelhők, esetleg hónap reggelig itt maradhatnak, és ugyanúgy péntek est, késő estére talán valami hull odafentről. Fázni amúgy nem fogunk, 23-24 Celsius fokos csúcsértékek egész hétre, és korán reggeli 11 és 15 Celsius fok közötti minimumokra számíthatunk. Na, hát ma estére, de szombatra úgy tűnik biztosan el kell az esőköppeny. Indul hamarosan a játékunk is. Jó, ugyanúgy, tehát most függetlenül attól, hogy esik az eső vagy nem, a nyerteseink élvezhetjük majd nyereményüknek a pozitív hozadékát, de hát erről egy picit később. Addig is az időjárástól megköveteljük, hogy kérjen bocsánat.

0: Desperado, gyere és álma, hogy 6 óra 19 perc van, június 4-e. Hát nem hittem volna, hogy valaha őszintén, tiszta szívből tényleg boldog születésnapot kívánjak valakinek, aki a mai napon 65 évet tölt, de hát eljutottunk ide is. Gyurcsán Ferenc ünnepli ma a születésnapját, és tényleg őszintén szívből kívánok neki minden jót születésnapi alkalmából. Nem hittük volna azért, de hogy eljutunk ide, de már bocsi, Magyar Péterhez képest Gyurcsán Feri egy szimpatikus ember. Tehát hozzá képest egy... Azt mondjuk, oké, rendben van. Sok hülyeséget csináltál, meg volt, hogy utáltunk, meg jaj, ki nem álltunk téged, de most úgy, hogy teljesen értesen, őszintén, tiszta szívből. Jaj, te jó ég, változnak az idők. Látják? Változik a hozzáállásunk is. Úgyhogy akkor, hát mondanám azt, hogy a te álomszép szemeidért, mert hogy ez a következő dal címe, amivel boldog születésnapot kívánunk Gyurcsán Feri bácsinak. Zatvaisznene ocsi. Nem, inkább csak a születésnapjáért. Legfeljebb olaszul mondhatnánk neki, hogy benvenuti alla festa del suolo. Vogliamo tutti insieme verso il cielo infinito. Questa sera per voi colonia. Ugye hangzik el a dal elején, ami annyit jelent, hogy üdvözlünk a föld ünnepén, repüljünk együtt a végtelen ég felé. Ma este nektek kolónia. Mert mondjuk a questa sera helyett, akkor inkább questa mattinát kéne énekelni. Mert hogy ma reggel, értetek, szól a kolónia.
1: La festa del suolo. Vogliamo tutti insieme.

Nap nélküled, Just Another Day Without You énekelt John Secada. Fél hét van, az esztendő 155. napjánál tartunk, a hátralevő napok száma 210, bár van egy másik, szerintem sokkal fontosabb visszaszámlálás, 2026-os labdarúgó világbajnokság. 7 nap, 15 óra és 30 perc, ennyi választ el a starttól, vagyis holnaphoz egy hét. Ez összesen 8 nap, kerekítsük fel. Hogy ennyi idő alatt mit lehetne tenni, hogy gyorsan elteljen? Hát például kétszer elutazhatunk a Holdig is vissza. Leszállás nélkül nyilván, mert az túl időigényes. Esetleg emen 8 nap alatt megnézhetünk 38 Tour de France kerékpárverseny szakaszt, vagy lejátszhatunk 576 darts játékot. Esetleg, ha már ugye reggeli adás, rádió, ugye zene, az nélkülözhetetlen. 1920-szor lejátszhatnánk a Hotel Californiát az Eagles-től. Most így elkezdjük, és egymás után így sorozatban 1920-szor lejátszuk a Hotel Californiát, és kezdődik a foci VB. Vagy, na jó, oké, legyen egy másik dal inkább. Eric Clapton, Layla. Ha most elkezdjük a Layla maratont, 1645-ször lejátsszuk ezt a dalt, és kezdődik a VB. Na jó, ezt nem fogjuk tenni, de azért kibírjuk ezt a 8 napot fél lábon is, ha kell. Layla, jó reggelt!

0: Ébredj a Bekkerrel!
1: A Bekkerrel!
0: Ébredj Csabával!
2: Minden hétköznap a Sztár Rádióban!
0: A Sztár Rádióban!

in capital letters. Hayley Stanfield és Capital Letters, azaz csupon nagybetű. 6 óra 39 perc van, előkészítettem egy dalt. Maradok nála. Nem másért, a mai nap mottója kötődik hozzá. Ez így szól, hogy valamit rosszul tudni, rosszabb, mint nem tudni. És ezt Giacomo Girolamo Casanova, olasz író kalandor mondta, aki 233 évvel ezelőtt hunyt el. Nyilván nem erről az idézetéről híres, hanem nagy nőcsábász volt, állítólag több mint 100-nál is több nővel bújt ágyban, nem feltétlenül alvási szándékkal. Igen, nem több. 100 és valami állítólag. Mondanak 1000-et, 2000-et, de állítólag 100-nál több, ennyi. Nem olyan nagy ügy. Úgyhogy igen, Casanova című dallal folytatjuk, utána pedig lehet akár egy Bagosi is, mert hogy ugye tegnap kiderült, hogy az Udvarhelyi Napok egyik fellépője a Bagosiék, ami nem egy rossz ötlet véleményem szerint. Tehát, hogyha hazai szintéről kéne hozni valakit, akkor valószínűleg, hogy ők lennének, ők jelentenék a legnagyobb nevet. Jön majd egy Bagosi is, de egyelőre Casanova.

Bagosi Brothers Company éj a mának, 6 óra 48 perc van, és már volt szó róla, de a játék kedvéért azért ezt a mai napon többször is elmondom, hogy június első hétvégén, vagyis most a hétvégén, 6-án és 7-én, szombaton és vasárnap Homorodfürdön tagboloznak a világ legjobbjai, és hát ennek okán a Lobogó Resort és a Go Big Tagball Team partnerségében bonyolítjuk le a játékokat. Tegnap meg volt az első, majd a második, és holnap majd a harmadik. És a mai napon is, akár csak a tegnapin, egy 3 órás páros wellness belépőt. Tegnap is ugyanez volt amúgy, még ha nem is mondtam, hogy esetleg páros, de két személyre szóló 3 órás wellness belépő, illetve egy 5 alkalomra szóló bobcsúszásra feljogosító utalvány keresi a gazdáját. Azok között, akik kommentelik a Star Rádió legfrissebb posztját, most került ki, úgyhogy várjuk a kommentelőket. A fotón ezúttal György A. Kapor cikkei világelső, 3-szoros tagball világbajnok, egyéni tagball világbajnok látható, és az az ötlet jött, hogyha feltehetnél neki egy akármilyen kérdést, mit kérdeznél tőle? Ezt várjuk kommentben. Jó, oké, akármilyen azért. Legyünk úri emberek, vagy úri hölgyek. De várjuk a kommenteket. És azok között, akik ezt megteszik, a mai Star délutánban kolléganőm Bedi Erika kisorsolja a már említett 3 órás páros wellness belépőt, illetve a másik nyertes egy 5 alkalomra szóló bobcsúszást nyerhet el. Úgyhogy hajrá!

0: E-Type és Angels Crying, vagyis sírnak az angyalok.
1: Vajon olyankor esik az eső?
0: Simán lehet, magyarázatnak elfogadható. 3 perc maradt hátra a Wecker első órájából. Megnyerjük a főnyereményt lottón, utána jöhetnek a hírek.

0: Ma lesz az úrnapi búcsú, folytatódnak a ballagások, címmérkőzést vív Kovács Krisztián. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Egy éve történt a Parajdi bánya katasztrófa, tavaly május végén a korontpatak betört a sóbányába és teljesen elárasztotta azt. A bányászok technikai munkanélküliségen vannak, közeleg a kollektív elbocsátás.
1: Ennél hatékonyabb kellene legyen. Én azt gondolom, hogy az államnak a működése, és ilyen helyzetben gyors és határozott és mondhatni azt, hogy problémamentes intézkedésekre lenne szükség.
0: Mondta a rádiónknak Nyágrus László Parajd polgármestere. Az elmúlt egy évben a miniszterelnök által kinevezett vizsgáló bizottság megállapította az Országos Sóipari Társaság, vagyis a Szálrom felelősségét is az ügyben.
2: A problémát sorozatosan alábecsülte az Országos Sóvállalat, és abból adódóan, hogy alábecsülték, kevesebb forrást és kevesebb befektetést fordítottak arra, hogy ezt kezeljék. És az a legnagyobb tanulsága a tavalyi eseményeknek, hogy nem lehet évekig a problémát a szőnyeg alá söpörni, mert hogyha túl sokáig söpörjük a szőnyeg alá, akkor egyszer az asztalra kerül.
0: Mondta Bíró Barna Botont, Hargita megye önkormányzatának elnöke. A néhány nappal ezelőtti megemlékezésen elhangzott, a parajdiak a bánya részleges újranyitásában reménykednek. Ma tartják az úrnapi búcsút a városközpontban. Ma 8:30-14 óráig a gépjármű forgalom elől lezárják a városközpontot, tehát nem lehet közlekedni a Városháza téren, a Mártonáron téren, a Kossuth-Lajos utcában, a Vár utcában a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől és a Petőfi Sándor utcában a városközpont irányába haladó sávon. A forgalmi torlódások elkerülése érdekében arra kérik a gépjárművezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék a városközpontot és vegyék igénybe az alternatív útvonalakat, tehát a Baróti Szabó Dávid és Iskola utcák útvonalát, illetve a Hunyadi János és a Nikolaj Bölcsészkú utcákat. Folytatódnak a ballagási ünnepségek Székelyudvarhelyen. Ma délelőtt 9 órakor a Kóskároly szakközépiskola udvarán tartják az iskola ballagási ünnepségét, 10 órától pedig a Marinpreda elméleti liceum tornaterme ad otthont diákjai ballagásának. Délután 4 órakor szintén a Marinpreda tornatermében az egészségügyi posztliceális iskola hallgatói ballagnak. Holnap 10 órától a Tamás Járon gimnázium ballagási ünnepségét tartják az iskola sportpályáján. Pályafutása első címmérkőzését vívja Kovács Krisztián ketrec harcos. A sportoló szombaton este Pitesten a Heroes nagyszabású gáláján lép ringbe, ahol megszerezheti a 77 kg-os kategória bajnoki övét. Ellenfele a román Rádó Zárioiu lesz, aki 7-1-es mérleggel érkezik a meccsre. Kovács Krisztián a profiknál még veretlen, az elmúlt években a három székelyföldi, illetve az idei magyarországi Hargita Fight Night gálán mind megnyerte a mérkőzéseit. Ma este folytatódik a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntője. A párharc 1-1-re áll és 3 győzelemig tart. Az Újpest este 8 órától a Nyíregyházát fogadja a budapesti Sterbinski Amália sportcsarnokban. A nyírségiek csapatában játszanak Hadnagy István és Bálint Andor, az FK Székelyudvarhely korábbi teremlabdarúgói, illetve a szintén udvarhelyi származású vetemenyük Barta Dávid. A meteorológusok szerint ma változékony idő lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadékra főleg a délutáni órákban lehet számítani. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
3: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Coldplay és BTS, My Universe, az én világom. 8 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Kékig napsütés. Na jó, ebből még részesülünk, ha minden igaz, a holnapi napon is, aztán majd szombaton meglátjuk. Az előjelek egyelőre nem a legjobbak. Június 4-e van, Trianonnak az évfordulója, szokták mondani, hogy a magyar fájdalom napja, bár azért gyorsan tegyük hozzá, hogy 2010-ben a Magyar Országgyűlés, az akkor frissen megválasztott Orbán kormány úgy döntött, hogy ez a nap legyen a nemzeti összetartozás napja. Ennek nyilvánították, ez így azért jobban hangzik. Jó reggelt!

0: like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csokros édes cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 11,99 bani, és a lapos őszi barac kilója 11,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Lil Kim és Blue, Get Down On It. 7 óra múlt 20 perccel. Ha kérdezhetnél valamit György Deák Kapor háromszoros techból világbajnoktól, mi lenne az? Erre a kérdésre várjuk a választ a Star Rádió legújabb Facebookos posztjában, ugyanis ez egy játék keretén belül zajlik, amit a Lobogó Resort és a Go Big Techbolt tímmel közösen bonyolítunk le. Annak apropóján, hogy szombaton és vasárnap Homorod fürdőn techboloznak a világ legjobbjai, a mai nyeremény pedig egy 3 órás páros wellness belépő, nyilván a Lobogó Resort üdülőhelyén, a spába. És van egy másik díjunk is, ugyanott alkalmazható, ugyanott érvényesíthető, egy 5 alkalomra szóló bobcsúszás. Ez a 2 nyereményünk van, és ezt úgy lehet megpályázni, hogy felelnek az imént elhangzott kérdésre, ennyire egyszerű. Sorsolás a mai Sztár délutánban.

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Sam Fender és People Watching, 7 óra 29 perc van, lapszemlével folytatjuk a Vekkert, a Hargita népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, Hargita megye, kettős pont, kevesebb, de nagyobb beruházások. Több mint 220 millió euróra rúg az országos helyreállítási terv adatbázisában a Hargita megyei beruházásokra szánt támogatások összege, bár a megye helyi önkormányzatai országos összevetésben viszonylag kevés projektet nyertek el, ezek értéke az átlagosnál jóval magasabb. A lapszerkesztői megnézték, hogy mely települések részesülnek a legnagyobb támogatásban, olvasható az ötödik oldalon. Bagosi és Kosika is koncertezik, írják a Városnapokra készül Udvarhely című cikkben a negyedik oldalon. Június utolsó hétvégén rajtol az Udvarhely napok, amit a múlt évhez képest lényegesen kisebb keretből szervez meg a Művelődési Központ és az Udvarhelyi Városháza. A csökkentett büdzsé ellenére számos környékbeli fellépő mellett neves zenekarokat is sikerült elhívniuk a szervezőknek. Igen. Nem rossz választás a Bagosi. Ennyi pénz van, ennyi pénz van. Most mit csináljunk? És egy érdekes cikk a hatodik oldalon. Az iskola elhagyást nem lehet pénzügyi ösztönzőkkel orvosolni, mondják egyesek. Az iskola elhagyás rendszer szintű probléma, önmagában pénzügyi ösztönzőkkel nem lehet megoldani. Erre a következtetésre jutottak az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom és a Mentés másként Pedagógia Egyesület csíkszeredai pódium beszélgetésének résztvevői. Egyenlőbb Erdély, ez egy tiszaízű, tiszaízesítésű mozgalom? De honnan tudják? Azon gondolom, hogy mindig más véleménye van, szerintük nem lehet pénzügyi ösztönzőkkel orvosolni. Na, lehet, hogy orvosolni nem, de segíteni igen, szerintem egy próbát megér. És akkor utána beszéljünk erről. Amúgy erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. 4. Street, ez az út.

Álmok, azaz Dreams 1994-ből ez volt a The Cranberries. Az együttes énekesnője sajnos már nincs velünk, de hát szerencsére többek közt ennek a dalnak is köszönhetően immár halhatatlanná.

0: vált. 2013-ban az Eurovíziós Dalfesztivált nyerte meg Dánia képviseletében Emily the Forest, Only Teardrops. 7:39 a pontos idő.
1: Jó reggelt!

0: I like music. Star reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csokros édes cherry paradicsom 300 grammos kiszerelésben 11,99 bani, és a lapos őszi barac kilója 11,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Zigala és Stay the Night, 9 perc választ el 8 órától, 8-kor jönnek a hírek, és ott szóba kerül az is, hogy a mai napon lezárják Székelyudvarhely központját, ha már csak ezt hiányzik, lehetne mondani. Ugye útfelújítások, meg kicsengetések, plusz még az úrnapi búcsú, és hogy ott kerüljük, amennyire lehet a városközpontot alternatív útvonalakkal, hát amennyi van. Előbb-utóbb az lesz a legjobb megoldás, hogyha átrepülünk a központ felett. Hűha! Ja, valahogy kibírjuk. Bennünk a világ, énekel Rácz Gergő. Napsütés. De hiányzott. Jó reggelt!

0: Ma lesz az úrnapi búcsú, folytatódnak a ballagások, címmérkőzést vív Kovács Krisztián. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Egy éve történt a parajdi bányakatasztrófa, tavaly május végén a korontpatak betört a sóbányába és teljesen elárasztotta azt. A bányászok technikai munkanélküliségen vannak, közeleg a kollektív elbocsátás.
1: Ennél hatékonyabb kellene legyen. Én azt gondolom, hogy az államnak a működése és ilyen helyzetben gyors és határozott és mondhatni azt, hogy problémamentes intézkedésekre lenne szükség.
0: Mondta a rádiónknak Nyágrus László Parajd polgármestere. Az elmúlt egy évben a miniszterelnök által kinevezett vizsgáló bizottság megállapította az Országos Sóipari Társaság, vagyis a Szálrom felelősségét is az ügyben.
2: A problémát sorozatosan alábecsülte az Országos Sóvállalat, és abból adódóan, hogy alábecsülték, kevesebb forrást és kevesebb befektetést fordítottak arra, hogy ezt kezeljék. És az a legnagyobb tanulsága a tavalyi eseményeknek, hogy nem lehet évekig a problémát a szőnyeg alá söpörni, mert hogyha túl sokáig söpörjük a szőnyeg alá, akkor egyszer az asztalra kerül.
0: Mondta Bíró Barna Botont, Hargita megye önkormányzatának elnöke. A néhány nappal ezelőtti megemlékezésen elhangzott, a parajdiak a bánya részleges újranyitásában reménykednek. Ma tartják az úrnapi búcsút a városközpontban. Ma 8:30-14 óráig a gépjármű forgalom elől lezárják a városközpontot, tehát nem lehet közlekedni a Városháza téren, a Márton-Áron téren, a Kossuth-Lajos utcában, a Vár utcában a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől és a Petőfi Sándor utcában a városközpont irányába haladó sávon. A forgalmi torlódások elkerülése érdekében arra kérik a gépjárművezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék a városközpontot és vegyék igénybe az alternatív útvonalakat, tehát a Baróti-Szabó Dávid és Iskola utcák útvonalát, illetve a Hunyadi János és a Nikolaje Bölcsészkú utcákat. Folytatódnak a ballagási ünnepségek Székelyudvarhelyen. Ma délelőtt 9 órakor a Kóskároly szakközépiskola udvarán tartják az iskola ballagási ünnepségét, 10 órától pedig a Marin Preda elméleti liceum tornaterme ad otthont diákjai ballagásának. Délután 4 órakor szintén a Marin Preda tornatermében az egészségügyi posztliceális iskola hallgatói ballagnak. Holnap 10 órától a Tamás Járon gimnázium ballagási ünnepségét tartják az iskola sportpályáján. Pályafutása első címmérkőzését vívja Kovács Krisztián ketrecharcos. A sportoló szombaton este Pitesten a Heroes nagyszabású gáláján lép ringbe, ahol megszerezheti a 77 kg-os kategória bajnoki övét. Ellenfele a román Rádó Zarioiu lesz, aki 7-1-es mérleggel érkezik a meccsre. Kovács Krisztián a profiknál még veretlen, az elmúlt években a 3 székelyföldi, illetve az idei magyarországi Hargita Fight Night gálán mind megnyerte a mérkőzéseit. Ma este folytatódik a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntője. A párharc 1-1-re áll és 3 győzelemig tart. Az Újpest este 8 órától a Nyíregyházát fogadja a budapesti Sterbinski Amália sportcsarnokban. A nyírségiek csapatában játszanak Hadnagy István és Bálint Andor, az FK Székelyudvarhely korábbi teremlabdarúgói, illetve a szintén udvarhelyi származású vetemenyük Barta Dávid. A meteorológusok szerint ma változékony idő lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadékra főleg a délutáni órákban lehet számítani. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
3: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 900 g-os Savor Disztú vegyes méz 15,99 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os Pilosz sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé 19,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

like. Armin van Buuren, this is what it feels like. 8:18. Ha kérdezhetnél valamit György Deák Apportól, mi lenne az? Kérdezzük annak kapcsán, hogy ma is játékot indítottunk a Star Radio Facebook oldalán. Az apropó pedig a hétvégi Homorod fürdőn rendezett Challenger Tech Ball League. A játék támogatói pedig a Lobogo Resort és a Go Big Tech Ball Team. A nyeremény pedig egy darab 3 órás páros wellness belépő, illetve egy darab 5 alkalomra szóló bobcsúszásra feljogosító utalvány. Ezeket sorsoljuk ki a mai Star délutánban azok között, akik kommentelnek, vagyis akik megírják nekünk kommentben, hogy mit kérdeznének György Deák Apportól. Nézem az eddigi kérdéseket. Van olyan, hogy édes kis semmit tevés számára? Dolce far niente mi? Olasz hozzáállás. Igen, jó kérdés. Miből merít energiát? Hogyan csinálja, hogy mindig jó formában van? Milyen gyümölcspárlatot szeret? Mennyire nehéz a sportnak szentelnie magát? Illetve miből jött az ötlet, hogy tekbólozzon? Hogyan szerette meg ezt a sportot? Nem fáj a lába egy-egy kemény edzés vagy meccs után? Vagy egy másik érdekes kérdés, hogy vele született tehetséged van, vagy sok edzés, ugye munka hozza meg a gyümölcsét? Na ez is, ehhez hasonló kérdések, hát várjuk a továbbiakat is.

Édenről álmodunk, bár ébren vagyunk. Hát igen, hajlamosak vagyunk erre. Csak nem vigyük túlzásba. Kowalski meg a Vega. 8:30 van. Születésnapos. Nem ki, hanem mi. Ugyanis a mai napon mutatta be egy bizonyos Sylvan Goldman az első bevásárlókocsit. Ezt is valakinek fel kellett találnia. Ez eredetileg egy összecsukható szék volt, amire kerekeket szereltek. És így született meg az, amit hát elég gyakran mostanság tologatunk a polcok között, és azt is beletesszük, amire amúgy nincs semmi szükségünk, vagy csak azért, mert nem kell, de mivel kettőt adnak egy áráért, mi visszük, hajlamosak vagyunk erre. Tehát, ha úgy tetszik, a mai napon 77 évet ünnepel a bevásárlókocsi.

Jó ez a sor, olyan gyorsan telnek a nappalok, meg kéne állni, de nem tudok. Neked és sodor a szél. 8 óra 40 perc van. Örüljünk ennek az időjárásnak, ha minden igaz, még a hónapi nap folyamán is kitart, de a jelenlegi prognózis szerint a hétvége ismét esős lesz, pedig nem kéne. Tonight is the night. Az Out of Sight-ról folytatjuk.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz 1 kg-os sertismicsert 12 lej 99 banért, 2500 ml-es boncsenáti kakaófagylaltot 15 lej 99 banért, és cukkinit kilónként 6 lej 99 banért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak!
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

Akma és a Lovely 7 perc választ el 9 órától. A harmadik Vekker óra is lassacskán véget ér, 9 órakor pedig jöhetnek a hírek. Tired of being sorry. Úgy látszik, Enrique Iglesiasnak elege lett a sok bocsánat kérésből. Belefáradta, hogy énekli ő.

0: Ma lesz az úrnapi búcsú, folytatódnak a ballagások, címmérkőzést vív Kovács Krisztián. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Egy éve történt a Parajdi bánya katasztrófa, tavaly május végén a korontpatak betört a sóbányába és teljesen elárasztotta azt. A bányászok technikai munkanélküliségen vannak, közeleg a kollektív elbocsátás.
1: Ennél hatékonyabb kellene legyen. Én azt gondolom, hogy az államnak a működése, és ilyen helyzetben gyors és határozott és mondhatni azt, hogy problémamentes intézkedésekre lenne szükség.
0: Mondta rádiónknak Nyágrus László Parajd polgármestere. Az elmúlt egy évben a miniszterelnök által kinevezett vizsgáló bizottság megállapította az Országos Sóipari Társaság, vagyis a Szálrom felelősségét is az ügyben.
2: A problémát sorozatosan alábecsülte az Országos Sóvállalat, és abból adódóan, hogy alábecsülték, kevesebb forrást és kevesebb befektetést fordítottak arra, hogy ezt kezeljék. És az a legnagyobb tanulsága a tavalyi eseményeknek, hogy nem lehet évekig a problémát a szőnyeg alá söpörni, mert hogyha túl sokáig söpörjük a szőnyeg alá, akkor egyszer az asztalra kerül.
0: Mondta Bíró Barna Botont, Hargita megye önkormányzatának elnöke. A néhány nappal ezelőtti megemlékezésen elhangzott, a parajdiak a bánya részleges újranyitásában reménykednek. Ma tartják az úrnapi búcsút a városközpontban. Ma 9-től 14 óráig a gépjárműforgalom elől lezárják a városközpontot, tehát nem lehet közlekedni a Városháza téren, a Márton-Áron téren, a Kossuth-Lajos utcában, a Vár utcában a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől és a Petőfi Sándor utcában a városközpont irányába haladó sávon. A forgalmi torlódások elkerülése érdekében arra kérik a gépjárművezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék a városközpontot és vegyék igénybe az alternatív útvonalakat, tehát a Baróti-Szabó Dávid és Iskola utcák útvonalát, illetve a Hunyadi János és a Nikolaje Bölcsészkú utcákat. Folytatódnak a ballagási ünnepségek Székelyudvarhelyen. Ma délelőtt 9 órakor a Kóskároly szakközépiskola udvarán tartják az iskola ballagási ünnepségét, 10 órától pedig a Marin Preda elméleti liceum tornaterme ad otthont diákjai ballagásának. Délután 4 órakor szintén a Marin Preda tornatermében az egészségügyi posztliceális iskola hallgatói ballagnak. Holnap 10 órától a Tamás Járon gimnázium ballagási ünnepségét tartják az iskola sportpályáján. Pályafutása első címmérkőzését vívja Kovács Krisztián ketrec harcos. A sportoló szombaton este Pitesten a Heroes nagyszabású gáláján lép ringbe, ahol megszerezheti a 77 kg-os kategória bajnoki övét. Ellenfele a román Rádó Zarioiu lesz, aki 7-1-es mérleggel érkezik a meccsre. Kovács Krisztián a profiknál még veretlen, az elmúlt években a 3 székelyföldi, illetve az idei magyarországi Hargita Fight Night gálán mind megnyerte a mérkőzéseit. Ma este folytatódik a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntője. A párharc 1-1-re áll és 3 győzelemig tart. Az Újpest este 8 órától a Nyíregyházát fogadja a budapesti Sterbinski Amália sportcsarnokban. A nyírségiek csapatában játszanak Hadnagy István és Bálint Andor, az FK Székelyudvarhely korábbi teremlabdarúgói, illetve a szintén udvarhelyi származású vetemenyük Barta Dávid. A meteorológusok szerint ma változékony idő lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadékra főleg a délutáni órákban lehet számítani. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
3: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 900 g-os Savor Dísztúp vegyes méz 15,99 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os Pilosz sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé 19,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

Laura Pausini és Surrender, 9 óra múlt 20 perccel. Lecsekoltam a Csiki Mozi műsorát, ugye általában csütörtökön kezdik a vetítéseket, vasárnap zárják. A mai vetítést a szándékosan a legvégére hagyom, nem véletlenül. A holnapi napon délután 5-től a The Desert Child című francia kalandfilmet vetítik, ez premier egyébként délután 5 órától, majd szintén premier este 8-kor a Mortal Kombat folytatása, a második része. Szombaton délelőtt 11-től magyar szinkronnal a Tafiti című német animációs kalandfilmet láthatjuk. Délután 5-től a Scary Movie 6 horror vígjátékot, ez is premier magyar szinkronnal. Valamint este 8-től a Fuse című angol akció thrillert, szintén premier magyar szinkronnal, román felirattal. Vasárnap délután 4-től az Ördög Pradát visel című romantikus végjátékot láthatjuk magyar szinkronnal, ez is. Majd egy újabb premier vasárnap este 7-től a Backrooms, amerikai-kanadai koprodukció science fiction, mint mondtam, ez is premier. Ami pedig a mai napot illeti, nem premier, hiszen azért már jó néhányszor vetítették, de hogyha valaki nem látta, akkor ma este 7 órától egy zenés életrajzi drámát láthat, kiről is szólhat, a dal előadójáról. Michael Jackson. A film címe is csak egyszerűen Michael.

Looking for the summer, énekelt Chris Rea. Hát akkor keressük a nyarat. Valahol itt van. És hát némi kóstolat nyújt a mai és a holnapi napon is. Nem tudom, mi lesz szombaton. Jó volna, hogyha akkor is kitartana a szép idő. Ugyanis nem csak szombaton, vasárnap is. Ugyanis a hétvégén Homorod fürdőn tekbóloznak a világ legjobbjai. És ennek kapcsán tegnap már játszottunk. És a mai napon is van két nyereményünk, amit szeretnénk odaadni két kommentelőnek. Az egyik díj egy 3 órás páros wellness belépő. A Lobogó Resort jóvoltából. Illetve egy darab 5 alkalomra szóló bobcsúszás, szintén a Lobogó Resort jóvoltából, és ezeket mind a Homorod fürdőn lehet majd érvényesíteni, mármint a nyereményeket. A kérdésünk pedig az, hogy ha feltehetnél György Deák Apor 3-szoros tekbol világbajnoknak egy kérdést, akkor mi lenne az? Erre várjuk a kommenteket, és jött már jó néhány, de hát még nyugodtan lehet kérdezni, és azok között, akik kommentelnek, kérdeznek mai szár délutánban. Közülük kisorsolunk két szerencsés nyertest. Hajrá! 9 óra 38 perc, és ha már a nyarat kerestük, egy helyen biztosan megtaláljuk, a Karibi-tengeren. Amúgy is népszerű cél manapság az udvarhelyek körében, nem? De Caribbean Queen, Billy Ocean.

0: music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Bradley Cooper és Lady Gaga főszereplésével készült Csillag születik című film egyik betétdalát hallhattuk. Ugye van az egy A Shallow, és van az Always Remember Us This Way. 8 perc választ el 10 órától. Szokás szerint 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei. Addig is folytatjuk az Inner Circle-el. Games, Paper, Play.

0: Épülhetnek az új csereháti lakások, meghosszabbítanák az árrésstopot, bronzérmes lett a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az alapélelmiszerek áréskorlátozásának meghosszabbítását kezdeményezte az RMDS. A Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága megszavazta, hogy a jelenleg június végén lejáró intézkedés év végéig maradjon érvényben. Az RMDS azért terjesztette a javaslatot a parlamenteli, mert az ügyvivő kormány nem fogadhat el sürgősségi rendeletet az árréstop meghosszabbításáról. A tervezetet még a képviselőház plénumának is jóvá kell hagynia, ezt követően pedig az államfő kihirdetése szükséges a hatályba lépéshez. Az áréskorlátozás megszabja, hogy a kereskedők mekkora haszonnal értékesíthetik tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket. Így hozzájárul az árak emelkedésének mérsékléséhez. Nem fejeződik be az augusztusi határidőjéig a csíkszeredai városháza és a csíki játékszín felújítása. A kivitelezés tavaly óta zajlik mindkét épületnél. A városháza épületénél kedvezőbb a helyzet, ott augusztus végéig lezárhatják a munkát, a művelődési háznál azonban számos, előre nem látott probléma hátráltatja a kivitelezést. A városháza esetében a beruházás összértéke 25,22 millió lej, amelyből 17 millió lejt az országos helyreállítási program biztosít. Egy 6500 négyzetméteres területet adott ingyenes használatba a Csereháton az Országos Lakásügynökségnek az önkormányzat. A területen 42 ifjúsági lakás fog épülni. Erről döntött tegnapi soron kívüli ülésén az önkormányzati testület. Ma reggel Bukarestben benyújtották az Országos Lakásügynökségnél a dokumentációt, amely 42 új ifjúsági lakás megépítését teszi lehetővé a Csereháton. A tervek szerint 6 háromszobás lakás, 24 kétszobás lakás és 12 garzon lakás épülhet. A megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki tervezés még ebben az évben elkészülhet, és amennyiben nem lesznek fellebbezések vagy más akadályok, jövőre a kivitelezés is elkezdődhet. Bronzérmes lett Magyarország a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon. A magyar válogatott tegnap este Ukrajnától szenvedett 5-2-es vereséget a torna elődöntőjében, de a vereség ellenére a magyar válogatott bronzéremmel zárta a tornát, mivel a minifutball EB-n nem rendeznek külön mérkőzést a harmadik helyért. Így a két elődöntő vesztese harmadik lett. A döntőt Ukrajna és Azerbajdzsán játsszák ma este, a másik bronzérmes Szerbia lett. Több felkészülési mérkőzést is játszottak tegnap este az egy hét múlva kezdődő világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak. Néhány eredmény: Dél-Korea, El Salvador 1-0, Panama, Dominikai Köztársaság 4-2, Albánia, Izrael 0-1, Kongó, Dánia 0-0, Hollandia, Algéria 0-1, Lengyelország, Nigéria 2-2 és Luxemburg, Olaszország 0-1. Ma többek között Szlovénia, Ciprus, Észak-Írország, Guinea, Svédország, Görögország, Spanyolország, Irak és Franciaország elefántcsontpart meccseket rendeznek. A meteorológusok szerint ma tovább tart a felmelegedés, gyenge széljárás, helyenként felhőség volt várható, a késő délutáni órákban csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök. Válasszátok!
2: Ugye a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök. Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
5: Kisd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár. Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

10 óra 23 perc a pontos idő. Említettem már korábban, Gyurcsány Ferencnek kívánhatunk a mai napon boldog születésnapot, 65 évet tölt, de szintén a mai nap ünnepeltjei közé tartozik az 55 éves Noah Wyle, amerikai színész, aki a Vészhelyzet című filmsorozatban Carter doktor alakítója. És csak 51 éves? Csak. Na, hát lehet, hogy meghalakszik a szom. Csak 51 éves Angelina Jolie amerikai színésznő, Tolvaj Tempó, Lara Croft, Tomb Raider című film szereplője. Az Észvesztő című filmben nyújtott alakításáért a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díj kitüntetettje, és amúgy az Oscar-díj az John Voight lánya is. Isten éltesse őket!

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

este soha nem megyek haza. Never going home tonight, David Guetta és Alessio dalát hallhattuk most, amikor 7 és fél perc választ el 11 órától. Megérkeztek a felhők is, eldugták a napot. Nem baj, kérjük vissza. Ha kell, még petíciót is írunk ehhez. Úgyis divatos dolog ez manapság. Bár nem tudom, milyen arányjal vezet ez eredményre. Hagyjuk. Tegyük el hónapra ezeket a gondokat. Ha egyáltalán szükségesek, az biztos. Holnap ismét találkozunk, illetve biztos. Mi az, ami biztos manapság? Ha minden úgy jól történik, a fennvaló is úgy akarja, akkor igen, holnap korán reggel találkozhatunk ismét. Addig is Szász Csaba, köszöni a figyelmet. Ne feledjék el, játékfut a Rádió Facebook oldalán két nyereménnyel. Az egyik egy két személyre szóló, három órás spa belépő, a másik pedig ötszörös bobozás utalvány. Ötször lehet bobozni vele. A Homorod fürdői támogatónk jó voltából, na meg persze partnerségben a Gobiktekból. Timmel csekkolják le, válaszoljanak, és akkor Erika a sztár délutánban kisorsolja a nyerteseket. Holnap pedig korán reggel indítom a harmadik játékot is a Lobogó Resort és a Gobiktekból. Timmel partnerségben. Köszönöm a mai figyelmet, holnapig a legjobbakat kívánom. Ciao.

0: Épülhetnek az új csereháti lakások, meghosszabbítanák az árrésstopot, bronzérmes lett a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az alapélelmiszerek áréskorlátozásának meghosszabbítását kezdeményezte az RMDS. A Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága megszavazta, hogy a jelenleg június végén lejáró intézkedés év végéig maradjon érvényben. Az RMDS azért terjesztette a javaslatot a parlamenteli, mert az ügyvivő kormány nem fogadhat el sürgősségi rendeletet az áréstop meghosszabbításáról. A tervezetet még a képviselőház plénumának is jóvá kell hagynia, ezt követően pedig az államfő kihirdetése szükséges a hatályba lépéshez. Az áréskorlátozás megszabja, hogy a kereskedők mekkora haszonnal értékesíthetik tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket. Így hozzájárul az árak emelkedésének mérsékléséhez. Nem fejeződik be az augusztusi határidőjéig a Csíkszeredai Városháza és a Csíki Játékszín felújítása. A kivitelezés tavaly óta zajlik mindkét épületnél. A Városháza épületénél kedvezőbb a helyzet, ott augusztus végéig lezárhatják a munkát, a Művelődési Háznál azonban számos, előre nem látott probléma hátráltatja a kivitelezést. A Városháza esetében a beruházás összértéke 25,22 millió lej, amelyből 17 millió lejt az országos helyreállítási program biztosít. Egy 6500 négyzetméteres területet adott ingyenes használatba a Csereháton az Országos Lakásügynökségnek az önkormányzat. A területen 42 ifjúsági lakás fog épülni. Erről döntött tegnapi soron kívüli ülésén az önkormányzati testület. Ma reggel Bukarestben benyújtották az Országos Lakásügynökségnél a dokumentációt, amely 42 új ifjúsági lakás megépítését teszi lehetővé a Csereháton. A tervek szerint 6 háromszobás lakás, 24 kétszobás lakás és 12 garzon lakás épülhet. A megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki tervezés még ebben az évben elkészülhet, és amennyiben nem lesznek fellebbezések vagy más akadályok, jövőre a kivitelezés is elkezdődhet. Bronzérmes lett Magyarország a pozsonyi minifutball Európa bajnokságon. A magyar válogatott tegnap este Ukrajnától szenvedett 5-2-es vereséget a torna elődöntőjében, de a vereség ellenére a magyar válogatott bronzéremmel zárta a tornát, mivel a minifutball EB-n nem rendeznek külön mérkőzést a harmadik helyért. Így a két elődöntő vesztese harmadik lett. A döntőt Ukrajna és Azerbajdzsán játsszák ma este, a másik bronzérmes Szerbia lett. Több felkészülési mérkőzést is játszottak tegnap este az egy hét múlva kezdődő világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak. Néhány eredmény: Dél-Korea, El Salvador 1-0, Panama, Dominikai Köztársaság 4-2, Albánia, Izrael 0-1, Kongó, Dánia 0-0, Hollandia, Algéria 0-1, Lengyelország, Nigéria 2-2 és Luxemburg, Olaszország 0-1. Ma többek között Szlovénia, Ciprus, Észak-Írország, Guinea, Svédország, Görögország, Spanyolország, Irak és Franciaország elefántcsontpart meccseket rendeznek. A meteorológusok szerint ma tovább tart a felmelegedés, gyenge széljárás, helyenként felhőségbolt várható, a késő délutáni órákban csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autófest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Épülhetnek az új csereháti lakások, meghosszabbítanák az árrés stopot, bronzérmes lett a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az alapélelmiszerek árrés korlátozásának meghosszabbítását kezdeményezte az RMDS. A Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága megszavazta, hogy a jelenleg június végén lejáró intézkedés év végéig maradjon érvényben. Az RMDS azért terjesztette a javaslatot a parlament elé, mert az ügyvivő kormány nem fogadhat el sürgősségi rendeletet az árrésstop meghosszabbításáról. A tervezetet még a képviselőház plénumának is jóvá kell hagynia, ezt követően pedig az államfő kihirdetése szükséges a hatályba lépéshez. Az árréskorlátozás megszabja, hogy a kereskedők mekkora haszonnal értékesíthetik tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket. Így hozzájárul az árak emelkedésének mérsékléséhez. Nem fejeződik be az augusztusi határidőjéig a Csíkszeredai Városháza és a Csíki Játékszín felújítása. A kivitelezés tavaly óta zajlik mindkét épületnél. A Városháza épületénél kedvezőbb a helyzet, ott augusztus végéig lezárhatják a munkát, a Művelődési Háznál azonban számos, előre nem látott probléma hátráltatja a kivitelezést. A Városháza esetében a beruházás összértéke 25,22 millió lej, amelyből 17 millió lejt az Országos Helyreállítási Program biztosít. Egy 6500 négyzetméteres területet adott ingyenes használatba a Csereháton az Országos Lakásügynökségnek az önkormányzat. A területen 42 ifjúsági lakás fog épülni. Erről döntött tegnapi soron kívüli ülésén az önkormányzati testület. Ma reggel Bukarestben benyújtották az Országos Lakásügynökségnél a dokumentációt, amely 42 új ifjúsági lakás megépítését teszi lehetővé a Csereháton. A tervek szerint 6 háromszobás lakás, 24 kétszobás lakás és 12 garzon lakás épülhet. A megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki tervezés még ebben az évben elkészülhet, és amennyiben nem lesznek fellebbezések vagy más akadályok, jövőre a kivitelezés is elkezdődhet. Bronzérmes lett Magyarország a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon. A magyar válogatott tegnap este Ukrajnától szenvedett 5-2-es vereséget a torna elődöntőjében, de a vereség ellenére a magyar válogatott bronzéremmel zárta a tornát, mivel a minifutball EB-n nem rendeznek külön mérkőzést a harmadik helyért. Így a két elődöntő vesztese harmadik lett. A döntőt Ukrajna és Azerbajdzsán játsszák ma este, a másik bronzérmes Szerbia lett. Több felkészülési mérkőzést is játszottak tegnap este az egy hét múlva kezdődő világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak. Néhány eredmény: Dél-Korea, El Salvador 1-0, Panama, Dominikai Köztársaság 4-2, Albánia, Izrael 0-1, Kongó, Dánia 0-0, Hollandia, Algéria 0-1, Lengyelország, Nigéria 2-2 és Luxemburg, Olaszország 0-1. Ma többek között Szlovénia, Ciprus, Észak-Írország, Guinea, Svédország, Görögország, Spanyolország, Irak és Franciaország elefántcsontpart meccseket rendeznek. A meteorológusok szerint ma tovább tart a felmelegedés, gyenge széljárás, helyenként felhőségbolt várható, a késő délutáni órákban csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Akárki akármit mond, de még mindig ezek a legjobb zenék. Gyere a Sztár délutánba, jójót a kézbe, és hogyha már olyan nyugtató hatása van, ahogy Csepreg Éva is énekli, akkor azt hiszem elfér minden sofőrnek a tenyerében, miközben mérgelődik a forgalom kellős közepén, és azon gondolkodik, hogy még hány percet fog késni, amikor a dugóból kiír valahonnan. Hát épp írták a közlekedési info csoportban, nemrég olvastam néhány perce, hogy hú gyerekek, aki teheti, kerülje a terelő utat, mindhárom kereszteződésben a rendőr irányítja a forgalmat, és akkor a dugó van, mint még soha a héten. Na hát, ha ma van a legnagyobb dugó, akkor nem tudom azt tényleg mekkora lehet, mert már hétfőtől csütörtökig mindenki csak mérgelődik. Hamarosan hozom a részleteket a forgalom korlátozásokról, addig is szóljanak a legjobb zenék egész délután itt a Sztár Rádióban. 17 óráig a mikrofonnál Bedő Erika.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

A 2000-es évek legnagyobb slágerei a Desperádótól. Forgalomkorlátozásokról, közlekedési információkról van bőven beszélgetni valónk, és június 4-én ma délelőtt továbbra is forgalomkorlátozás mellett volt használható a múzeum melletti körforgalom, és délután már elkezdik a felület aszfaltozását, így a kivitelező teljesen lezárja a körforgalmat mindkét forgalmi irány számára, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek a Kaufland előtti útszakaszt és a körforgalmat. Az érintett városrész kikerülésére ugye a párhuzamos utcák használatát ajánlják. Ott van a Kisköved utca, a Sport utca, a Fások és a Nikolaj Bölcseszkó utcák. Valószínű, hogy ezért is van bedugulva a Terelő út Székelyudvarhelyen. Hogyha ez még nem lenne elég, akkor ugye ma úrnapi búcsú van a városközpontban, és emiatt is vannak különböző lezárások. Tegnap estétől már lezárták a Patkót, a Mártonáron teret és a Városháza tér polgármesteri hivatal előtti szakaszát, és ma 14 óráig, vagyis még másfél órán keresztül le van zárva a Városháza tér, a Patkó, a Kossuth Lajos utca, a Vár utca, a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől, valamint a Petőfi Sándor utca városközpont irányába haladó sávon. Sok-sok türelmet, balesetmentes kilométert mindenkinek. A forgalmi torlódások elkerülése érdekében folyamatosan kérik a gépjármű vezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék a városközpontot. Csak épp az a baj, hogy annyi mindent kell kerülni, hogy már egyszerűen nincs ahol elmenni, és ahol elmennél, ott hatalmas dugó van. Ti is írhattok bármilyen infót 0757-57-51-71 az SMS számunk, vagy akár a Star Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek. Várom a híreket. Jó utat mindenkinek!

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

12 óra 40 perc, június 4-ét írunk, Bulcsú névnap van, török-magyar eredetű ez a név, hát nem hiába van ma az úrnapi Bulcsú, és azt írják a személyiségéről, hogy felelősségteljes, az élet apró szépségeit és becsülő személyiség kialakításában játszhat szerepet ez a név, komoly jellemű, már fiatalabb korában is érettebb társainál, és érdeklődési köre is jelentősen különbözik a többiekétől, a család, valamint az otthon biztonsága rendkívül fontos Bulcsú számára, ahol csak szerettei és közeli barátai veszik körül. Még azt is írják, hogy ha elvállalt egy feladatot, mindent elkövet annak érdekében, hogy azt legjobb tudása szerint vigye véghez. Holnap Fatime névnap lesz, hát ez biztos, hogy nem magyar név, és holnap után pedig a Norberteket és a Cintiákat ünnepeljük, két nap múlva pedig a Roberteket lehet köszönteni. Na, Norbert és Robert az lesz bőven itt Székelyudvarhelyen. Isten éltesse sokáig az ünnepelteket, és természetesen a születésnaposokat is köszöntjük június 4-én.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
7: Fitfill, az egészségért és a szépségért.
4: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Zsida és a Fantom, nagyon szeretem Zsidának ezt a dalát. Még egy dal belefér a 13 órás hírekig, aztán a következő Sztár délután órájában pedig beszélgetünk az összetartozás napjáról, mert június 4-e ugye a Nemzeti Összetartozás napja. Hát nem feltétlen vagyunk ilyenkor boldogak június 4-én, mert ha visszagondolunk, hogy mi minden történt ezen a napon, akkor bizony-bizony nincs okunk a boldogságra. Viszont hozom a részleteket, egy picit átbeszéljük, kibeszéljük ezt a napot is, június 4-ét, most pedig belefér még egy röpke felvétel. Például hozok nektek egy, ez jó lesz, Molella felvételét, egy feldolgozás, ez is Sofival közösen.

Épülhetnek az új csereháti lakások, meghosszabbítanák az árrés topot, bronzérmes lett. Épülhetnek az új csereháti lakások, meghosszabbítanák az árrés topot, bronzérmes lett a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az alapélelmiszerek áréskorlátozásának meghosszabbítását kezdeményezte az RMDS. A Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága megszavazta, hogy a jelenleg június végén lejáró intézkedés év végéig maradjon érvényben. Az RMDS azért terjesztette a javaslatot a parlament elé, mert az ügyvivő kormány nem fogadhat el sürgősségi rendeletet az árréstop meghosszabbításáról. A tervezetet még a képviselőház plénumának is jóvá kell hagynia, ezt követően pedig az államfő kihirdetése szükséges a hatályba lépéshez. Az áréskorlátozás megszabja, hogy a kereskedők mekkora haszonnal értékesíthetik tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket, így hozzájárul az árak emelkedésének mérsékléséhez. Nem fejeződik be az augusztusi határidőjéig a Csíkszeredai Városháza és a Csíki Játékszín felújítása. A kivitelezés tavaly óta zajlik, mint

0: egy-két épületnél. A Városháza épületénél kedvezőbb a helyzet, ott augusztus végéig lezárhatják a munkát, a művelődési háznál azonban számos, előre nem látott probléma hátráltatja a kivitelezést. A Városháza esetében a beruházás összértéke 25,22 millió lej, amelyből 17 millió lejt az országos helyreállítási program biztosít. Egy 6500 négyzetméteres területet adott ingyenes használatba a Csereháton az Országos Lakásügynökségnek az önkormányzat. A területen 42 ifjúsági lakás fog épülni. Erről döntött tegnapi soron kívüli ülésén az önkormányzati testület. Ma reggel Bukarestben benyújtották az Országos Lakásügynökségnél a dokumentációt, amely 42 új ifjúsági lakás megépítését teszi lehetővé a Csereháton. A tervek szerint 6 háromszobás lakás, 24 kétszobás lakás és 12 garzon lakás épülhet. A megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki tervezés még ebben az évben elkészülhet, és amennyiben nem lesznek fellebbezések vagy más akadályok, jövőre a kivitelezés is elkezdődhet. Bronzérmes lett Magyarország a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon. A magyar válogatott tegnap este Ukrajnától szenvedett 5-2-es vereséget a torna elődöntőjében, de a vereség ellenére a magyar válogatott bronzéremmel zárta a tornát, mivel a minifutball EB-n nem rendeznek külön mérkőzést a harmadik helyért. Így a két elődöntő vesztese harmadik lett. A döntőt Ukrajna és Azerbajdzsán játsszák ma este, a másik bronzérmes Szerbia lett. Több felkészülési mérkőzést is játszottak tegnap este az egy hét múlva kezdődő világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak. Néhány eredmény: Dél-Korea, El Salvador 1-0, Panama, Dominikai Köztársaság 4-2, Albánia, Izrael 0-1, Kongó, Dánia 0-0, Hollandia, Algéria 0-1, Lengyelország, Nigéria 2-2 és Luxemburg, Olaszország 0-1. Ma többek között Szlovénia, Ciprus, Észak-Írország, Gínea, Svédország, Görögország, Spanyolország, Irak és Franciaország elefántcsont partmeccseket rendeznek. A meteorológusok szerint ma tovább tart a felmelegedés, gyenge széljárás, helyenként felhőség volt várható, a késő délutáni órákban csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció.
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

Lady Gaga, Oscar, kétszeres Golden Globe és 16-szoros Grammy díjas, olasz származású, amerikai énekes, dalszerző és színésznő. 40 éves Lady Gaga, ez a dala pedig 2026-os. Játszunk ismét ma, hiszen hétvégén, június 6-án és 7-én, szombaton és vasárnap Homorót fürdőn tagbaloznak a világ legjobbjai, és ennek okán a Lobogó Resort és a Gobék Tagball Team partnerségével 3 napon át játszunk. Tegnap volt az első játékunk, és ma van a második. Láthattok egy posztot, amelynek a fotóján Györdeán Kapor 4-szeres tagból világbajnok látható. És az a mai nap témája, hogy ha feltehetnél neki egy akármilyen kérdést, akkor mit kérdeznél tőle? Sorsolni fogok ismét a Sztár délután utolsó órájában egy 3 órás páros wellness belépőt, illetve egy darab 5 alkalomra szóló bobcsúszásra feljogosító utalványt. Tegnap már volt 2 nyertesünk, és ma is lesz. A Lobogó Resort jó voltából. 45 hozzászólásnál tartunk, na nézzük, mit kérdeznétek legszívesebben Apportól. Csilla írta, hogy van olyan, hogy édes kis semmit tevés számára? Miből merít energiát? Aztán Orsi, miért pont ezt a sportágat választotta? Sanyika írta, hogy mennyire megterhelő fizikailag és mentálisan egy ilyen neves versenyre a felkészülés. Mi a siker kulcsa? Vannak ilyen kérdések is. Miért pont a tagbolt választotta? Mikor ismerte fel, hogy azt a sportot szeretné választani? Mi adott erőt a sok edzéshez? És mit üzen a mai fiataloknak? Írta ezt nekünk Anna Mari. Györdeák Andrea is hozzászólt. 4-szeres világbajnoki, kontinentális Európa bajnoki cím elérése után milyen győzelem tenné fel a koronát a pályafutására? Na ez például egy nagyon-nagyon jó kérdés. Hogyan ünnepli meg a győzelmeit, írta Tünde. Húha, reméljük, hogy Apor azért nézi ezeket a kérdéseket, hozzászólásokat. Válaszolna egy-két olyan kérdésre, ami kíváncsiságot okoz itt a rádióhallgatóknak, és megtudnák a válaszokat a világbajnoktól. Majd szólunk neki, hogy nézze meg ezeket a kérdéseket, mert érdemes neki is elolvasnia. Nyilván mi is sok sikert kívánunk hétvégére. Lehet menni szurkolni Homorod fürdőre, hiszen tagból lázban fog egész hétvégén az a helyszín. Mi pedig Bialex lázban égünk, ezzel is hangolódunk a Vibe Fesztiválra. Itt van a Priluki tavalyi évből.

hogy milyen nagy sláger lett Alex Warren felvétele 2025-ből. Fél kettő lesz másfél perc múlva hamarosan, és hát június 4-ét írunk, mindenféleképpen kell beszélnünk ma a trianoni békeszerződésről, a nemzeti összetartozás napjáról. A trianoni békeszerződés a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye, úgyhogy most a következő percekben történelem óra következik itt a Sztár délutánban. Egy picit felelevenítsük itt a múltat, a szerződést ugyanis 1920. június 4-én írták alá a Grand Trianon kastélyban, a Versailles kastély területén. Hát mi történt konkrétan, de szerintem mindenki tudja sajnos. Az első világháború után a győztes hatalmak felosztották az addigi magyar királyság területének jelentős részét, és néhány terület elcsatolásra került, hát jó néhány terület. Többek között Erdély és Partium nagy része Romániához került, ugye? Csehszlovákia megkapta a Felvidéket és Kárpátalját, a délvidék jelentős része pedig a későbbi Jugoszlávia része lett. És miért fontos ez a magyarok számára? Hát a trianoni döntés családokat és közösségeket választott szét új államhatárokkal, jelentős gazdasági veszteségeket okozott, és hosszú távon meghatározta azért Magyarország külpolitikáját és nemzeti emlékezetét is, valamint a határon túli magyar közösségek helyzete máig fontos kérdés maradt. Magyarországon pedig június 4-e ez a nap a nemzeti összetartozás napja, amelyet 2010 óta tartanak, és a nap célja tulajdonképpen az, hogy megemlékezzen a trianoni békeszerződés következményeiről, és kifejezze a magyar nemzet összetartozását az állam határokon át is. Úgyhogy igazából így emlékeznek ezen a napon. A trianoni békeszerződés tehát június 4-én 1920-ban jelentősen átrajzolta Magyarország határait, és hát a magyar történelmi emlékezetben a nemzeti veszteség és a szétszakított közösségek szimbóluma is lett, ugyanakkor a mai megemlékezések gyakran a határokon átívelő magyar összetartozást is hangsúlyozzák. Hamarosan elmondom, hogy milyen esemény lesz ezzel kapcsolatban ma itt Székelyudvarhelyen. És gondolkodtam, hogy akkor most milyen nagy hazafias zenét hallgassunk meg, nyilván magyar dallal mennék tovább. Hát a Honfoglalás című dal jutott eszembe, ugye kell még egy szó, az 1996-os, hát azonos című magyar történelmi film betétdalaként született, amelyet Koltai Gábor rendezett, és a dalt a hazatérés gondolata hívta életre, és célja az volt, hogy a magyar történelem egyik legfontosabb mérföldkövét összekösse az összetartozás, a hazatalálás és a remény egyetemes érzésével. A zenét Koltai Gergely szerezte, igaz, de Demjén Ferenc érzelmes előadása tette legendássá, úgyhogy ezt mindenképp meghallgatjuk most így június 4-én itt a Sztár délutánban.

Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. I feel good.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

legnagyobb nyári slágerek változatosan, most már így is mondhatom, hiszen nyár van, és június van, június 4. napja, hamarosan pedig a városi strand is megnyitja kapuit, bízunk benne, hogy olyan lesz az idő is, hogy már kánikulák lesznek itt a térségben. Jelenleg Székelyudvarhelyen 24 Celsius fokot lehet mérni. Kellemes, jó nyárias délutánunk van. Mára nem jeleznek csapadékot a meteorológusok a következő 3-4 órában, viszont este 7-8 magasságában számíthatunk egy kisebb záporra és zivatarra. Épp néztem a Szentegyházi Meteo állomás Facebook bejegyzését, ugye ott mindig jó humorosan szokták megfogalmazni az időjárás előrejelzést. Azt írták egy órája, hogy meh. Én csak azt remélem, hogy ma délután vagy este lesz egy-két jófajta záporeső. Druk neki! Na, azért a záporesők azok jöhetnek, bőven jó lesz a veteményes kerteknek is, viszont holnapra is napsütés jeleznek, 26 Celsius fokot, szombaton marad a 24 fok esőmentesen, aztán szombat éjjel és vasárnap már számíthatunk kisebb mennyiségű csapadékra. Jövő héten pedig 25 fokkal indítjuk a hetet, viszont már kedden és szerdán egy picit viharosra fordul az időjárás, úgyhogy egész jövő héten változékony időre lehet számítani. Lehet, hogy egész nap jó idő, napsütés, 25 fok egész héten, viszont délutánonként számíthatunk kisebb-nagyobb mennyiségű zápor zivatarra. Ennyit egyelőre június közepéig az időjárásról, hát igazi nyári hangulatban mehetünk is tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan. Itt van a négyes szit felvétele. A szívem ég, énekli a Gyergyószentmiklós zenekar.

Tovább csökkenhet a távhő ára. Koszorúzás lesz a városközpontban. Bronzérmesek az asztali teniszezők. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem lesz tanítás a holnapi nap folyamán a pedagógusok napja alkalmából. A 2007. október 29-én elfogadott 289-es törvény a modern román oktatás megteremtője György Lázár születésnapját június 5-ét nyilvánította a pedagógusok napjának. Emiatt holnap az oktatás minden szinten szünetel. A nyári vakáció június 19-én kezdődik. Tovább csökkenhet a távhő ára Székelyudvarhelyen. A jelenlegi 531 lejes gigakalória ár 500 lej alá mérséklődhet. Az árcsökkentést azt teszi lehetővé, hogy a szolgáltató Urbana RT az elmúlt időszakban korszerűsítette hőtermelő rendszerét, három gázkazánt biomasszával működő berendezések váltottak fel, amelyek gazdaságosabban üzemelnek. Emellett a biomassa beszerzési költségei is jelentősen csökkentek, mivel a korábbi egy helyet már 4 beszállítóval dolgoznak, a vállalat új villamosenergia szerződést is kötött, ami szintén hozzájárul a költségek mérsékléséhez. A távhőrendszerre jelenleg 210 tömbház csatlakozik, az Urbana pedig mintegy 1300 fogyasztót lát el. Koszorúzással emlékeznek ma 16 óra 32 perckor a városközpontban a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulóján. 17 órakor a Dávid Ferenc téren, a Nemzet pedig mindig feladat című, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 25. nemzetközi magyar fotószalonának tárlatát nyitják meg. A kiállítást Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere nyitja meg, a tárlatot méltatja dr. Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgató.

0: sorsolja. Az eseményen közreműködik az udvarhelyi népzeneműhely. Bronzérmet szerzett a székelyudvarhelyi asztali teniszcsapat a Bukarestben megrendezett U19-es országos döntőn. A Simó Iliás Máté, Toró Dávid, Ceausescu Rares és Ziegler Albert alkotta együttes a náluk 4 évvel idősebb korosztályban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Az udvarhelyiek a csoportkör követően többek között a besztercei és a konstancai olimpiai központok együtteseit is legyőzték, és bejutottak az elődöntőbe. A döntőbe jutásért vívott mérkőzésen a későbbi bajnok, a román U19-es válogatott gerincét adó bukaresti Steaua bizonyult jobbnak. A székelyudvarhelyi csapat ezzel újabb országos sikert ért el, egy héttel az U15-ös bajnoki cím megszerzése után. Veretlenül jutott a futszál U19-es elitliga 4-es döntőjébe a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó csapata. Tankó Levente együttese az utolsó csoportmeccsén 15-1-re verte a Lucia Fărul Buzăut. A Final Four-ba még az FC Piatra Neamț, a Dévai Veszt és a kolozsvári Cluj-Napoca jutott be. A 4-es döntőt Székelyudvarhelyen rendezik június 13-án és 14-én. Változékony időjárásra számíthatunk a délután folyamán, helyenként csapadék is lehetséges, a széljárás megerősödhet. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus keletvarázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Micsoda érzéki dal! 2006-os alkotás, feldolgozás. A februári ének a címe, hát nem februárban vagyunk, hála az Istennek, hanem június 4-én, és a Nemzeti Összetartozás napja van. Minden magyar ember felelős minden magyar emberért, írta Szabó Dezső a Lelkek az Éjszakában című esszéjében, amelyet Gróf Teleki Pál miniszterelnöknek címzett. Egyébként azért is mondtam ezt el, mert van lesz egy megemlékező esemény itt a városban is. 16 óra 32 perckor a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulóján koszorúzással emlékezünk a város központban, ezt követően pedig 17 órától a Betlen negyedi Dávid Ferenc téren nyílik majd fotókiállítás a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 25. nemzetközi magyar fotószalonjának a képeiből. És az esemény részleteiről olvashattok egyébként Facebookon, hogyha rákerestek, a Nemzet pedig mindig feladat címmel, ez a címe a mai programoknak. A kiállítást majd megnyitja Szakács Pál István székelyudvarhely polgármestere, a tárlatot pedig majd méltatja dr. Simor Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója, és az eseményen közreműködik majd az udvarhelyi népzene műhely, úgyhogy egy szép eseménynek lehetünk szemtanúi és fültanúi, akinek délután nincs semmilyen programja, akkor 16:30-kor vegyen részt ezeken az eseményeken. Te vagy a jel, Krisztál együttes érkezünk, maradunk 2006-ban.

0: lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.
1: Lazán és vidáman a legnagyobb slágerek szólnak változatosan továbbra is itt a Sztár délutánban. 3:30 lesz, 4 perc múlva. Folytatódnak a ballagási ünnepségek. Ma délelőtt 9 órakor a Kós Károly szakközépiskola udvarán tartották az iskola ballagási ünnepségét, 10 órától pedig a Marin Préda elméleti liceum tornaterme adott otthont diákjai ballagásának, és délután 4 órakor szintén a Marin Préda tornatermében az egészségügyi posztliceális iskola hallgatói ballagtak, vagy fognak ballagni, bocsánat, mert az másfél óra múlva lesz, és holnap 10 órától a Tamás Járon gimnázium ballagási ünnepségét tartják az iskola sportpályáján, de ezzel még nincs vége a ballagás sorozatnak itt Székelyudvarhelyen, ugyanis június 13-án jövő szombaton 9 órakor az egészségügyi posztliceum végzősei fognak elballagni a Szent Miklós hegyi plébánia templomban, és az utolsó ballagás június 19-én lesz, pénteken 16 órakor a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ diákjai az Areóban fognak ballagni. És június 19-én pedig meg is kezdődik a nyári szünidő, a nyári vakáció, de jó lesz 3 hónap szabadság, egészen szeptember közepéig kivételt képeznek ugye a végzősök, akiknek hamarosan kezdődik az érettségi, és nekik sok sikert kívánunk.

Maradunk a retrónál. Sissy Catch szólt 1988-ból, és maradunk 1988-ban is, hamarosan a Bikini fog énekelni. Közben ugye olvasom, hogy tiltakoznak a szülők a Tompa László általános iskolában, és beadványt nyújtottak be Hargita megyei tanfelügyelőséghez és a város önkormányzatához. A dokumentumban pedig azt kérik, hogy az intézmény megőrizhesse önálló működését, és a diákokat ne helyezzék át más iskolákba. Emellett a szülők és a helyi közösség érdemi bevonását sürgetik az oktatási hálózatot érintő döntésekbe, valamint petíciót is indítottak az ügy támogatására. A kezdeményezés előzménye mi is? Hogy Székelyudvarhely több tanintézetének épületében statikai és egyéb műszaki problémákat tártak fel, vagyis a Székely-Támatvár területén álló Ötvös József középiskola omlásveszélyes, valamint a felújított Orbán Balázs általános iskola épületével statikai gondok vannak, úgyhogy ott sem tud megkezdődni a tanév szeptemberben. A város vezetés ezért az iskola hálózat átszervezésének lehetőségét vizsgálja jelenleg, és ezért is vannak a tiltakozó üzemmódban most a szülők a Tompa László általános iskolában, mert nem szeretnék, hogy az ottani gyerkőcöket, diákokat átszervezzék. Ha már ott valami jól működik, akkor hagyják, hogy működjön jól. És igen, egy kicsit káosz lett itt az oktatással kapcsolatban és az intézményekkel kapcsolatban, de lesz sajtótájékoztató, ha jól tudom, pénteken, holnap, aztán egyre több mindenki fog derülni ezzel kapcsolatban.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
5: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.

Jack Jones felvétele után Miley Cyrus 2025-ös felvétele érkezik. A 15 órás hírek előtt a világ végéről beszél és énekel. Miley Cyrus énekesnő, viszont világ vége az nem lesz. Abszolút nem lesz, most jön a nyár, június 4-e. A nyár első hónapjában itt vagyunk a Sztár délutánban, és hamarosan folytatjuk. Ne feledjétek a játékunkat a rádió Facebook oldalán. A Lobogó Resort jóvoltából sorsolok wellness utalványt is, bobcsúszás utalványokat is, de hamarosan hozom a részleteket.

0: Tovább csökkenhet a távhő ára, koszorúzás lesz a városközpontban, bronzérmesek az asztali teniszezők. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nem lesz tanítás a holnapi nap folyamán a pedagógusok napja alkalmából. A 2007. október 29-én elfogadott 289-es törvény a modern román oktatás megteremtője György Lázár születésnapját június 5-ét nyilvánította a pedagógusok napjának. Emiatt holnap az oktatás minden szinten szünetel. A nyári vakáció június 19-én kezdődik. Tovább csökkenhet a távhő ár a Székelyudvarhelyen. A jelenlegi 531 lejes gigakalória ár 500 lej alá mérséklődhet. Az árcsökkentést azt teszi lehetővé, hogy a szolgáltató Urbana RT az elmúlt időszakban korszerűsítette hőtermelő rendszerét, három gázkazánt biomasszával működő berendezések váltottak fel, amelyek gazdaságosabban üzemelnek. Emellett a biomassa beszerzési költségei is jelentősen csökkentek, mivel a korábbi egy helyet már 4 beszállítóval dolgoznak, a vállalat új villamosenergia szerződést is kötött, ami szintén hozzájárul a költségek mérsékléséhez. A távhőrendszerre jelenleg 210 tömbház csatlakozik, az Urbana pedig mintegy 1300 fogyasztót lát el. Koszorúzással emlékeznek ma 16 óra 32 perckor a városközpontban a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulóján. 17 órakor a Dávid Ferenc téren, a Nemzet pedig mindig feladat című, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 25. Nemzetközi Magyar Fotószalonának tárlatát nyitják meg. A kiállítást Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere nyitja meg, a tárlatot méltatja dr. Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója. Az eseményen közreműködik az udvarhelyi népzeneműhely. Bronzérmet szerzett a székelyudvarhelyi asztali tenisz csapat a Bukarestben megrendezett U19-es országos döntőn. A Simó Iliás Máté, Toró Dávid, Ceausescu Rares és Ziegler Albert alkotta együttes a náluk 4 évvel idősebb korosztályban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Az udvarhelyiek a csoportkör követően többek között a besztercei és a konstancai olimpiai központok együtteseit is legyőzték, és bejutottak az elődöntőbe. A döntőbe jutásért vívott mérkőzésen a későbbi bajnok a román U19-es válogatott gerincét adó bukaresti CAU-val bizonyult jobbnak. A székelyudvarhelyi csapat ezzel újabb országos sikert ért el, egy héttel az U15-ös bajnoki cím megszerzése után. Veretlenül jutott a futszál U19-es Elitliga 4-es döntőjébe a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó csapata. Tankó Levente együttese az utolsó csoportmeccsén 15-1-re verte a Lucia Ferul Buzaut. A Final Four-ba még az FC Piatra Niamc, a Dévai Veszt és a kolozsvári Cluj-Napoca jutott be. A 4-es döntőt Székelyudvarhelyen rendezik június 13-án és 14-én. Változékony időjárásra számíthatunk a délután folyamán, helyenként csapadék is lehetséges, a széljárás megerősödhet. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz 1 kg-os sertismicsert 12 lej 99 baniért, 2500 ml-es boncsenáti kakaófagylaltot 15 lej 99 baniért, és cukkinit kilónként 6 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. 15 óra 15 perc a pontos idő. A rádió Facebook oldalán pedig megy tovább a játékunk. Fogok sorsolni egy páros wellness belépőt, valamint egy 5 alkalmas bobcsúszást a Lobogó Resort jóvoltából. Ezen a hétvégén, 6-án és 7-én fantasztikus programok lesznek Homorod fürdőn, hiszen ott tegboloznak a világ legjobbjai, lehet szurkolni, és a mai nap témája, amire várjuk a válaszokat még mindig hozzászólásban, az az, hogy ha feltehetnél Györdeák Apor 4-szeres tegbol világbajnoknak egy kérdést, bármilyen kérdést, akkor mit kérdeznél tőle? 51 hozzászólásnál tartunk, lássuk, hogy milyen kommentek, kérdések érkeztek, és mondtam azt is, hogy reméljük, hogy Apor meg fogja nézni ezeket a kommenteket, és hátha válaszolni is fog egy videón belül. Huni írta, a hetente mennyi edzésre van szüksége, hogy tudja tartani ezt a szintet. Aztán írta Szali Familia, hogy én nem kérdeznék tőle, csak gratulálni szeretnék, és büszke vagyok, hogy Udvarhelynek világbajnoka van, vagy mégis tudnék kérdezni. Gondolta valaha, hogy világbajnok lesz? Gratulálunk, Apor, büszkék vagyunk rád, írta ezt nekünk. Köszönjük szépen, Kinga írta, mindig is ezt a sportot akarta választani? Vagy volt valami más elképzelése is? Aztán Lukács Anna Mari azt írta, hogy hogyan készül fel mentálisan, fizikailag a versenynapokra, milyen módszereket alkalmaz a verseny előtti lámpalázra. Nagyon jó kérdések egyébként. Váta Tíme azt írta, hogy milyen egy átlagos napja, erre is kíváncsiak, hogy a pornak hogyan telnek a hétköznapjai, akkor, amikor nem versenyez. Mi motiválja, kérdezte Petra, de Rita írta, hogy mi motiválja őt a mindennapokban, aztán nézzük Tímea Olágeréd, melyik volt a legemlékezetesebb játéka, ez is egy jó kérdés, úgyhogy igen, várjuk még továbbra is a kérdéseket, aztán a következő órában pedig sorsolni is fogok. Érkeznek az újdonságok, a toplistás lágerek, Martin Garrix 2026-os dala, a pillangók.

Nincsen véletlen, Metzger Viktória és halott pénz közös felvétele, fél négy lesz 4 perc múlva. Lilium előadásra lehet ellátogatni. Ma a Tomcsa Sándor Színház eseményére kerül sor a mozi épületében, és az intime.hu oldalon meg lehet vásárolni még mindig a jegyeket. Gyorsan meg is nézem, hogy van-e hely a mai előadásra, mert általában beszokták ugye jelölni azokat a helyeket, amelyek már foglaltak. Hát úgy látom, hogy nincs hely, mert nem jön elő az a kép, ami jelzi azt, hogy hány szabad hely van, de azért az a legpontosabb és fontosabb, hogyha egy pénztárba be tudtok menni hétköznapokon 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között. Mindig ott kell megvásárolni egyébként a jegyeket, hogyha nem online teszitek, és ott minden kérdésetekre válaszolni fognak. Egyébként ez egy vendégelőadás, a Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház vendégelőadása, és ezen a héten megnéztem a francia komédiát, a Kellemes húsvéti ünnepeket. Nagyon-nagyon sokat nevettem, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Még június folyamán többször is elő fogják adni a Tomcsa Sándor Színház udvarhelyi, ugye, színészei, és mindenkit várnak nagy szeretettel. Általában 19 órától vannak az előadások, és szerintem délutánra egy remek program lehet így munka után kikapcsolódásképpen. Danko érkezik 2021-es nagy slágerével.

A nyári zápor sosem árt, főleg a zöldségnek és a gyümölcsnek, a termésnek, a kertnek, a természetnek, és nekünk sem lehűsülésképpen így a kánikulában. Hát az a kánikula az nem most van, június 4-én még, de szerintem azért már június utolsó felében, valamint remélhetőleg júliusban és augusztusban számíthatunk kánikulára, hiszen az az igazi nyár, nem? Alig várjuk, hogy csobbanjunk, alig várjuk, hogy strandra menjünk, és nyaraljunk a tengerpartokon. 22 fok van egyébként most Székelyudvarhelyen, és sárga figyelmeztetés van heves zivatarokra, úgyhogy a nyári zápor tényleg közeleg ide a térségbe. 23 óráig van ez a sárga riasztás, és reméljük, hogy nem lesz nagy vihar itt a környező településeken, és a mi kis városunkat is kikerüli. Mertinger X és Carolina Liar felvételével mosolygunk tovább, itt van a Smiley.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csokros édes cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 11,99 bani, és a lapos őszi barack kilója 11,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

Ciao, ciao! Jó lenne Olaszországban lenni és sétálgatni az utcákon, viszont sétálgathatunk Csíkszeredában is, hogyha egy kicsit ki akarunk mozdulni, sőt, ha még sportolni is szeretnénk este éjszaka, akkor majd Csíkszeredában erre lesz lehetőségünk június 12-én, hiszen Csíkszeredában is lehet csatlakozni a mozgás éjszakájához. Első alkalommal csatlakozik a város ehhez a program sorozathoz. A Magyarországról elindult kezdeményezés során mintegy 100 helyszínen egy teljes estén és éjszakán át a sporté, a mozgás és a közösségi élményeké lesz a főszerep. Június 12-e tehát mozgás éjszakája Csíkszeredában, de erről hozom a részleteket és a részletes programokat, amit tudni kell, hogyha el szeretnétek ti is látogatni ide. Hamarosan jönnek a hírek, előtte Deniz és Orsova Irén érkezik.

0: Budapesti stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

0: Tovább csökkenhet a távhő ára, koszorúzás lesz a városközpontban, bronzérmesek az asztali teniszezők. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nem lesz tanítás a holnapi nap folyamán a pedagógusok napja alkalmából. A 2007. október 29-én elfogadott 289-es törvény a modern román oktatás megteremtője György Lázár születésnapját június 5-ét nyilvánította a pedagógusok napjának. Emiatt holnap az oktatás minden szinten szünetel. A nyári vakáció június 19-én kezdődik. Tovább csökkenhet a távhő ár a Székelyudvarhelyen. A jelenlegi 531 lejes gigakalória ár 500 lej alá mérséklődhet. Az árcsökkentést azt teszi lehetővé, hogy a szolgáltató Urbana RT az elmúlt időszakban korszerűsítette hőtermelő rendszerét, három gázkazánt biomasszával működő berendezések váltottak fel, amelyek gazdaságosabban üzemelnek. Emellett a biomassa beszerzési költségei is jelentősen csökkentek, mivel a korábbi egy helyet már 4 beszállítóval dolgoznak, a vállalat új villamos energia szerződést is kötött, ami szintén hozzájárul a költségek mérsékléséhez. A távhőrendszerre jelenleg 210 tömbház csatlakozik, az Urbana pedig mintegy 1300 fogyasztót lát el. Koszorúzással emlékeznek ma 16 óra 32 perckor a városközpontban a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulóján. 17 órakor a Dávid Ferenc téren, a Nemzet pedig mindig feladat című, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 25. nemzetközi magyar fotószalonának tárlatát nyitják meg. A kiállítást Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere nyitja meg, a tárlatot méltatja dr. Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója. Az eseményen közreműködik az udvarhelyi népzeneműhely. Bronzérmet szerzett a székelyudvarhelyi asztali teniszcsapat a Bukarestben megrendezett U19-es országos döntőn. A Simó Iliás Máté, Toró Dávid, Ceausescu Rares és Ziegler Albert alkotta együttes a náluk 4 évvel idősebb korosztályban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Az udvarhelyiek a csoportkör követően többek között a besztercei és a konstancai olimpiai központok együtteseit is legyőzték, és bejutottak az elődöntőbe. A döntőbe jutásért vívott mérkőzésen a későbbi bajnok, a román U19-es válogatott gerincét adó bukaresti Steaua bizonyult jobbnak. A székelyudvarhelyi csapat ezzel újabb országos sikert ért el, egy héttel az U15-ös bajnoki cím megszerzése után. Veretlenül jutott a futszál U19-es Elitliga 4-es döntőjébe a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó csapata. Tankó Levente együttese az utolsó csoportmeccsén 15-1-re verte a Lucia Ferul Buzaut. A Final Four-ba még az FC Piatra Niamc, a Dévai Veszt és a kolozsvári Cluj-Napoca jutott be. A 4-es döntőt Székelyudvarhelyen rendezik június 13-án és 14-én. Változékony időjárásra számíthatunk a délután folyamán, helyenként csapadék is lehetséges, a széljárás megerősödhet. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.
3: Érdekességek, közérdekű információk,

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 900 g-os Savor dísztúp vegyes méz 15,99 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os pilosz sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé 19,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió.
9: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan és a Sztár délután utolsó órája, és amint a reklámban is hallhattátok, tehát egy nyárindító autófesztivállal készülnek a BYD-nál a Riverside Parkban, ahová majd a Sztár Rádió is ki fog szállni, hiszen mi szeretünk kiköltözni, hogy nem minden nap a stúdióból vezessük a műsorainkat, és így a nyár közelettével egyre több ilyen kiszállás is lesz. Jövő pénteken tehát a BYD autószalomból fognak szólni a műsoraink, ott leszünk élőben egészen, ha jól tudom, 10 órától 15 óráig, de még a pontos részleteket meg fogjuk osztani veletek is. Ami meg fog osztódni veletek, a Celine Dion felvétele 2003-ból.

0: Kylie Minogue felvétele a folytatásban, fél öt lesz 5 perc múlva. Beborult az ég.
1: Most már annyira nem süt a nap, viszont egy kisebb zápor zivatarra lehet számítani a következő órákban. Június 12-én viszont nem lenne jó, hogyha csapadékos idő lenne, főleg Csíkszeredában, mert idén első alkalommal csatlakozik Csíkszereda a Mozgás Éjszakája program sorozathoz, és a Magyarországról elindult kezdeményezés során mintegy 100 helyszínen egy teljes estén és éjszakán át a sporté, a mozgás és a közösségi élményeké lesz a főszerep. Ezt hogy kell elképzelni? Hát közel 20 sportágat lehet kipróbálni, kicsik és nagyok is egyaránt. A részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet a rendezvény honlapján keresztül lehet majd megtenni, mozgáséjszakája.hu, tehát ezt az oldalt kell keresni. A regisztráció során a helyszíneknél ki kell választani majd a települést, ahol részt szeretnénk venni. Nyilván, hogy mi Csíkszeredát kell kiválasszuk, de hogyha Budapesten szeretnétek a mozgás éjszakáján részt venni, akkor az is adott. Viszont most visszakanyarodunk Csíkba, június 12-én, tehát este 8-kor lesz a hivatalos megnyitó. Aztán lehet fél 9-től fél 11-ig biciklizni, a résztvevők egy 15 kilométeres távot teljesíthetnek Csíkszereda utcáin, tehát este, késő este. Aztán lesz szaladás, futás 11 és éjjel 1 óra között, 3 kilométer és 7 kilométer futás, és Nordic Walking 5 kilométer. Csíksomjó és Somjó hegy, tehát ott kell éjszaka. Hűha, ez azért úgy kemény és meredek. A medvékkel akkor mi lesz a téjel? 12 órakor szaladunk 7 kilométert, hogyha elmegyünk. Néptáncolni lehet este 7-től 10 óráig, gyermekeknek és felnőtteknek is egyaránt, lesznek harcművészetek például fél 12-ig, de röplabdázni is lehet 7-től 9-ig, spinning lesz a Harmopán kenyérháznál 19 órától, de lesz ergométeres evezés is, aztán meg mindenhol le van írva a helyszín is, de ezt majd ti is meglátjátok. Falmászás, streetball, tagball, asztali tenisz, tollaslabda, jóga, aerobik és tájfutás. Ezeket lehet kipróbálni a mozgás éjszakáján. Nagyon vagány ez a közösségi sportesemény, és az a célja, hogy a rendszeres testmozgás népszerűsítve legyen, és az aktív életmódot ösztönözzék. A rendezvény során a résztvevők különböző ingyenes sportprogramokon vehetnek részt, amelyek között a felsorolt sportágak vannak. Úgyhogy június 12-e a mozgás éjszakája Csíkszeredában, regisztráljatok, hogyha tehetitek.

Stand by me, egy kis feldolgozás, 3:45 lesz 3 perc múlva. A játékot lezárom és a Lobogó Resort jóvoltából kisorsolom a páros wellness utalványt, valamint az 5 alkalmas bobcsúszás utalványt is, amit azért is szerettek volna felajánlani a Go Big Tech Ball team-mel közösen, mert ezen a hétvégén a világ legjobbjai fognak összecsapni Homorót fürdőn, és mindenkit nagy szeretettel várnak szombaton és vasárnap is a meccsekre, a Tech Ball mérkőzésekre. Jó, az volt a kérésünk, hogyha egyszer feltehetnél egy kérdést a György Deákapor világbajnokunknak, akkor mi lenne az? És sokan írtatok olyasmiket, hogy hogyan tud mentálisan rendben lenni, felkészülni folyamatosan ezekre a versenyekre, hogyan tudja kordában tartani magát lelkileg, fizikailag, vagy hogyan telnek a hétköznapjai. Reméljük, hogy Apor látja ezeket a kérdéseket, és majd egyszer válaszolni is fog mindenkinek. A program segítségével kérek szépen két nevet. Az első név lesz a wellness utalvány nyertese, a második név pedig bobozni fog menni Homorót fürdőre. És akkor kattintottam is. Az első nyertes, aki wellness utalványt nyert, Sorbán Melinda, aki azt a kérdést tenné fel, hogy szerinted mitől olyan különleges a techból a többi sporthoz képest? Jaj, de szuper kérdés, Melinda! Ez egy nagyon jó kérdés. Gratulálunk egyébként, lehet menni wellnessezni a Lobogóba. A második nyertesünk pedig Mihály Hunor, aki azt írta, hogy hetente mennyi edzésre van szüksége, hogy tudja tartani ezt a szintet. Hunor, te pedig bobozni mehetsz, 5-ször csúszhatsz a Homorót fürdői bobpályán a Lobogónál. Gratulálok nektek, hamarosan hozzászólásban is be fogunk jelölni, és akkor leadjuk a Lobogónak a nyerteseket, ott kell majd jelentkezni náluk. Chris Willis és David Guetta felvételével megyünk tovább a folytatásban.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Egy igazán szép Coldplay felvétel, hát ez a Sztár délután végét jelentette. Természetesen még egy magyar dallal fogok elköszönni tőletek, holnap pedig újra találkozunk majd a Sztár délutánban, pénteken. Reggel 6-kor pedig Csaba vár benneteket a Vekkerrel. Továbbra is kellemes délutánt, jó utakat, balesetmentes kilométereket, sok-sok türelmet a vezetéshez, vagy a dugókhoz. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok az elmúlt órákban. Sziasztok! Tudom.

0: Tovább csökkenhet a távhő ára, koszorúzás lesz a városközpontban, bronzérmesek az asztali teniszezők. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nem lesz tanítás a holnapi nap folyamán a pedagógusok napja alkalmából. A 2007. október 29-én elfogadott 289-es törvény a modern román oktatás megteremtője Györgye Lázár születésnapját június 5-ét nyilvánította a pedagógusok napjának. Emiatt holnap az oktatás minden szinten szünetel. A nyári vakáció június 19-én kezdődik. Tovább csökkenhet a távhő ára Székelyudvarhelyen. A jelenlegi 531 lejes gigakalória ár 500 lej alá mérséklődhet. Az árcsökkentést azt teszi lehetővé, hogy a szolgáltató Urbana RT az elmúlt időszakban korszerűsítette hőtermelő rendszerét, három gázkazánt biomasszával működő berendezések váltottak fel, amelyek gazdaságosabban üzemelnek. Emellett a biomassza beszerzési költségei is jelentősen csökkentek, mivel a korábbi egy helyet már 4 beszállítóval dolgoznak, a vállalat új villamosenergia szerződést is kötött, ami szintén hozzájárul a költségek mérsékléséhez. A távhőrendszerre jelenleg 210 tömbház csatlakozik, az Urbana pedig mintegy 1300 fogyasztót lát el. Koszorúzással emlékeznek ma 16 óra 32 perckor a városközpontban a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulóján. 17 órakor a Dávid Ferenc téren, a Nemzet pedig mindig feladat című, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 25. Nemzetközi Magyar Fotószalonának tárlatát nyitják meg. A kiállítást Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere nyitja meg, a tárlatot méltatja dr. Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója. Az eseményen közreműködik az udvarhelyi népzeneműhely. Bronzérmet szerzett a székelyudvarhelyi asztali tenisz csapat a Bukarestben megrendezett U19-es országos döntőn. A Simó Iliás Máté, Toró Dávid, Ceausescu Rares és Ziegler Albert alkotta együttes a náluk 4 évvel idősebb korosztályban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Az udvarhelyiek a csoportkör követően többek között a besztercei és a konstancai olimpiai központok együtteseit is legyőzték, és bejutottak az elődöntőbe. A döntőbe jutásért vívott mérkőzésen a későbbi bajnok a román U19-es válogatott gerincét adó bukaresti CAU-val bizonyult jobbnak. A székelyudvarhelyi csapat ezzel újabb országos sikert ért el, egy héttel az U15-ös bajnoki címe megszerzése után. Veretlenül jutott a futszál U19-es Elitliga 4-es döntőjébe a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó csapata. Tankó Levente együttese az utolsó csoportmeccsén 15-1-re verte a Lucia Ferul Buzaut. A Final Four-ba még az FC Piatra Niamc, a Dévai Veszt és a kolozsvári Cluj-Napoca jutott be. A 4-es döntőt Székelyudvarhelyen rendezik június 13-án és 14-én. Változékony időjárásra számíthatunk a délután folyamán, helyenként csapadék is lehetséges, a széljárás megerősödhet. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: ki. I like music. Sztár reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
2: Nem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüböröi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
0: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.
6: Sztár Rádió.
5: Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkben a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára!
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music. Sztár reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüvörhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát! Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal? Ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: like music. Sztárreklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
6: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!
10: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Star Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
10: Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jóllétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól, amikor nem volt bold.